0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 20-a vasárnapon.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A soproni evangélikus templom harangját hallották. A hagyomány szerint a soproni evangélikusoknak már 1522-ben Luther Márton szellemében prédikált Kristóf szerzetes az egykori ferences templomban. A gyülekezet maga 1565-ben Gerengel Simon lelkész vezetésével alakult meg. Sopron mindig is kétnyelvű, német-magyar város volt. A reformáció is azért hathatott olyan gyorsan a városban, mert a nyelvi akadályt nem kellett legyőznie. Az evangélikus gyülekezetben először az 1793-tól 1803-ig itt szolgáló Wilfinger János Ernő vezette be a rendszeres magyar nyelvű szolgálatokat. Az itt lakó német kisebbség mindvégig büszkén vállalta németségét és magyarságát. Több mint 2,5 évszázad telt el, amíg a ma is látható evangélikus templom felépült a belváros nyugati részén, a templom és a Színház utca között. A torony csak 1867. szeptemberétől díszíti az Istenházát. A harangokat a helyi mester Seltenhofer Frigyes öntötte. Ekkor került a toronyba a Mi Atyánk, a Hősök, a Béke és a Hűség harangja. Az első világháború csak ez utóbbi élte túl, és 1921. december 14-én ez repítette világgá a népszavazás eredményét. Sopron magyar város maradt. A Civitas Fidelissimát a 17,5 mázsás hűségharang zúgta nyugatról keletre, északról délre. 5 évvel később a sok viszontagságot megélt templomtoronyban már ismét 4 harang lakott. A második világégésnek a Mi Atyánk harang esett áldozatául. 1948-ban pótolták. Az ezredfordulón e 4 harang hirdette a soproni evangélikusok hűségét az Istenhez és a magyarsághoz.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Martin Weiss, a szintó cigányzene és a jazz egyik kiváló hegedűse. Martin Weiss 1961. június 14-én született Berlinben egy nagymúltú szintó zenész családban. A zene már gyermekkorától természetes része volt az életének. Nagyapja, Gono Weiss volt az első és egyik legfontosabb tanítója, aki nem csak a hangszeres tudást adta át neki, hanem azt a szemléletet is, hogy a muzsikusnak őszintén és hitelesen kell játszania. Ezt a gondolatot Martin Weiss egész pályafutása során fontosnak tartotta. A családi hagyomány mellett különösen nagy hatással volt rá unokabátyja, Hans Cseh Weiss, a neves szintógitáros. Martin Weiss 17 éves korára már az ő együttesének tagja és szólistája lett. A Hans Cseh Weiss Ensemble hamar nemzetközi ismertséget szerzett, és a fiatal hegedűs számára is lehetőséget teremtett arra, hogy Európán kívül is megmutassa tudását. Az együttes munkájában fontos szerepet kapott a cigány jazz hagyományának továbbfejlesztése. A Django Reinhardt nevéhez kötődő európai jazz örökségből kiindulva a zenészek egy sajátos, szintó hangzásvilágot alakítottak ki. Martin Weiss hegedűjátéka ehhez különleges karaktert adott. Egyszerre volt virtuóz, könnyed és rendkívül kifejező. A Hans Cseh Weiss Ensemble-lel Martin Weiss a világ számos országában fellépett. A Goethe Intézet támogatásával többek között Latin-Amerikában, Ázsiában és Indiában is turnézott. Ezek az utak nem csak közönséget hoztak számára, hanem különböző zenei kultúrákkal és kiváló muzsikusokkal való találkozásokat is. Később önálló zenei utat választott, és létrehozta saját szinti jazz ensemble formációját. Játékában a hagyományos cigány jazz mellett a swing, a jazz, a klasszikus zene, a pop és más zenei hatások is helyet kaptak. Nem ragaszkodott mereven egyetlen stílushoz, számára az improvizáció és a különböző zenei világok találkozása jelentette az egyik legfontosabb kifejezési lehetőséget. Pályafutása során számos világhírű jazz muzsikussal dolgozott együtt. Partnerei között ott volt többek között Oscar Peterson, Joe Pass, Stefan Grappelli, Ravi Shankar, Ray Brown, Birelli Lagrén és Tokelo Rosenberg is. Ezek a találkozások jól mutatják, hogy Martin Weiss játékát nem csak a szintó jazz közegében, hanem a nemzetközi jazz életben is nagyra értékelték. A Martin Weiss Szinti Jazz Ensemble For All My Friends című albumán olyan darabok hallhatóak, amelyek között jazz standardek, Django Reinhardt kompozíciói és cigányzenei témák egyaránt megtalálhatóak. Az albumon Romani Weiss gitározik Martin mellett. Martin Weiss 2024. február 25-én hunyt el, 62 éves korában. Zenei örökségét ma is őrzik felvételei, amelyekben a szintó zenei hagyomány, a jazz és a swing sajátos hangzásvilága egyaránt megjelenik. Hegedűjátéka jól példázza, hogyan kapcsolódhat össze a hagyomány és a szabad improvizáció.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Martin Weiss felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Őszelő havának 20. napján a Fridák és a Friderikák ünnepelnek, és ma van a takarítás világnapja is, amelynek a jelszava: gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon. Ma az átlagosnál több figyelem irányul környezetünk tisztán tartására, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára és a környezet tudatos életmódra. Reméljük, az év többi napján is figyelünk erre, ajánlom is műsorunk tartalmát egy-egy mondatban. Maradandó értéket teremtett, Herceg Szántó díszpolgárává választották a Veszeli Szántovcsáni Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület elnökét. Negyedszázados politikai, gazdasági, kulturális kapcsolatok. 25 éves a Szentlőrinci Lobby Party, a Dél-Dunántúl fontos társadalmi eseménye. Kiállítással és gálaműsorral is készülnek. A szlovákok betelepülésének 325. évfordulóját ünneplik Oroszlányban. A magyarországi románság egyetlen tájháza két egyházán található. A 19. századot idéző épületben gyakoriak a külföldi vendégek. A hagyományos formákat ötvözi a modern trendekkel. Az óbányai Tejmel Szintia gyerekkora óta fazekasnak készült. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában. Tartsanak velünk! De mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek. A mikrofonnál Boka Tibor.
1: Rangos szerb kitüntetésben részesült kollégánk Mandić Predrag. Az idei Dragiša Kašiković újságírói díj elismerését vehette át csütörtökön Belgrádban a szerb nyelv, kultúra és közösségi örökség megőrzéséért végzett több évtizedes újságírói és közéleti munkájáért. Mandić Predrag szerkeszti és vezeti a szerb nyelvű rádióműsort, emellett a Barányszke Szveszke című kiadvány felelős szerkesztője. Munkásságával hozzájárult ahhoz is, hogy Pécs a szerb kulturális napok rendezvénysorozat révén nemzetközi kulturális elismerést vívott ki. A díj a szerb média világ egyik legrangosabb kitüntetése, amelyet kollégánk Belgrádban vett át ünnepélyes keretek között a határon túli és a régióban élő szerbek hivatalában.
0: 177 éve 1849. július 14-én írta alá Szegeden a magyar-román megbékélési tervezetet. Kossuth Lajos, a forradalmi Magyarország kormányzója, és Nikolaj Bölcsőszkú az 1848-as havasalföldi román forradalom vezetője. Szegeden a Klauzáltéren tábla őrzi ennek emlékét, melyet a helyi román közösség minden évben megkoszorúz. Az idei megemlékezést szeptember 17-én rendezték a Szegedi Román Kulturális Egyesület és Románia szegedi főkonzulátusa szervezésében.
1: A fővárosi szlovák önkormányzat három évtizede fogja össze a budapesti szlovák kerületi önkormányzatokat, és már 30 éve kiadója a budapesti szlovák kétnyelvű újságnak. Kórust és nyugdíjas klubot is működtet. Szeptember 23-án nagyszabású ünnepséget szerveznek a fővárosi szlovák önkormányzat megalakulásának 30. évfordulója alkalmából a József Attila Művelődési Központban. A program részleteiről Horti Andrásné, a fővárosi szlovák önkormányzat elnöke beszél.
2: A vendégeket egy panelkiállítással várjuk, ahol képekben bemutatjuk 30 éves működésünket, majd egy rövid koncert, egy cselló koncert következik Pál Olivér és Kertész Endre előadásában. Hollosi Tiborné, aki több cikluson keresztül elnöke volt a fővárosi szlovák önkormányzatnak, előadást fog tartani a megalakulásunkról, és visszatekint erre a három évtizedre. Meghívtuk Szlovákiából, Pozámcsok községből az amatőr színházi csoportot, akik Ó, azok a nők címmel egy komédiát adnak elő. Ezután az Ozvana kórus énekelni fog nekünk néhány dalt. Patrik Senkár docens úr bemutat egy könyvet, Rivrák Mihályról szóló monográfiát. Műsort a Lipa Tánc Együttes rövid műsora zárja. A műsor után egy közös vacsora következik, és egy kötetlen beszélgetést Fehér Asztalnál.
1: Wagner János emlékkiállítás nyílik szeptember 23-án szerdán 18 órakor a Magyarországi Németek Házában Budapesten a Lendvai utca 22 szám alatt. A festőművész születésének 90. évfordulója alkalmából összeállított kiállítást Wolfart János művészeti szakértő nyitja meg. Wagner János a 60-as és 70-es évekből származó korai, figuratív alkotásai részben progresszív munkák voltak, festmények, szobrok és szita nyomatok, amelyekre a szürnaturalizmus és a pop art is hatással volt. Tájképeket és csendéleteket is festett különleges színvilággal. 2004-ben Munkácsi díjjal tüntették ki. Az emlékkiállítás megnyitója ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött.
0: Több mint 100 eredeti személyes tárgy és fénykép segítségével elevenedik meg Szent II. János Pál pápa élete és történelmi hatása a Totus Tuus teljesen a tiéd című kiállításon, amely szeptember 27-éig látható Székesfehérváron. A Szent István Király Múzeum rendház épületében a vatikáni relikviákat és az eredeti pápa mobilt is bemutató tárlat tárgyai több lengyel múzeumból érkeztek.
1: Meséld el a történeted mobiltelefonnal címmel pályázatot hirdet a TV Kroatika és Zugló horvát nemzetiségi önkormányzata. A felső tagozatos és középiskolás diákoknak legfeljebb egy perces videóban kell bemutatniuk, mit jelent számukra ma horvátnak lenni. A pályaműveket október 12-éig várják. A legjobb alkotások értékes díjakat nyernek, a győztes filmeket pedig novemberben az első mobilfilmes fesztiválon mutatják be.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, Herceg Szántó díszpolgára lett Kózitjné Csátity Éva, a 40 éves helyi veszeli szántovcsáni nemzetiségi hagyományőrző egyesület elnöke, aki több mint 3 évtizeden keresztül a helyi szerb önkormányzat tagja is volt. A falu képviselőtestülete a közelmúltban ismerte el a fáradhatatlan kulturális aktivista munkáját. A díszpolgári címet éppen szeretett egyesülete fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi koncert előtt vehette át. A kitüntetettel Mándich Predrág beszélgetett, de elsőként hallgassák meg a méltatás egy részletét.
1: Kózitj Illésné több évtizedes, kiemelkedő kulturális és közösségépítő tevékenységével maradandó értéket teremtett Herceg Szántó életében. 40 éven keresztül elnökeként vezette a veszeli szántovcsáni nemzetiségi hagyományőrző egyesületet, mely idő alatt meghatározó szerepet töltött be a helyi nemzetiségi hagyományok ápolásában és továbbörökítésében. Evica vezetésével az együttes számtalan hazai és külföldi fesztiválon is részt vett. A folklór mellett Evica a kezdetektől részt vett a hercegszántói szerb nemzetiségi önkormányzat munkájában is. Több cikluson át tagja volt a választott testületnek, amelyben mindig igyekezett méltó módon képviselni a hercegszántói szerb nemzetiségi kis létszámú közösség érdekeit. Úgy gondoljuk, munkásságát a kitartás, elkötelezettség és a közösség iránti felelősségvállalás jellemzi. Életútja és tevékenysége méltán vívta ki a helyi közösség tiszteletét és elismerését. Köszönjük sok éves munkáját, és megkérjük, hogy fáradjon ide a díj átadására.

0: Gratulálok önnek, hiszen Herceg Szántó díszpolgára lett, és úgy gondolom, hogy ez a kitüntetés egy 40 éves, főleg kulturális, de társadalompolitikai tevékenység megkoronázása is, hiszen a laudációban is hallhattuk, hogy ön nem csak a Veszeli Szántóvcsáné Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület alapító tagja, elnöke, motorja, hanem ugye a választott testület, a Herceg-Szántói Szerb Nemzetiségű Önkormányzat tagja is volt 30 éven keresztül.
1: Meglepődtem, mert csináltam a dolgomat, szerettem csinálni, és soha nem vártam, hogy most kapjak valamit ezért. Természetes dolog nekem az, hogy tanítottam, gyűjtöttem ugye anyagot a szokásokról, öregekkel foglalkoztam, gyerekekkel, ifjúságival, de meglepődtem, örültem, mert én gondolom, hogy ez a legnagyobb elismerés, hogy a saját falumba a vezetőség vagy az emberek megbecsülik valakinek a munkáját, amit csinál. Úgyhogy úgy érzem akkor, hogy jót tettem, jót csináltam, mert gondolom nem hiába kaptam ezt a szép nagy díjat. Mondom, nagyon örülök neki, soha nem vártam semmit, csak csináltam a dolgomat, és tényleg nagyon örültem.
0: A Hagyományőrző Egyesület arról híres, hogy nem csak a szerb, hanem a horvát és a magyar táncokat is ápolja és bemutatja a nagy érdemű közönségnek. Annak idején 40 évvel ezelőtt ezt tudatosan döntötte el, hogy a Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tágabb értelemben fogja bemutatni a kultúrát, az itt élő horvátok, szerbek, illetve a magyarok kultúráját.
1: Igen, mivel ugye Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület vagyunk, Veszeli Szántócsányi Vígherceg Szántója lefordítva magyarul, és az összetétel, nálunk mindenki táncolt, szerbek, sokácok, magyarok. És mivel mindenki táncolta, ez nagyon szép volt látni, nagyon színese volt maga a műsor. Szinte így mindenkiét megbecsülte. És én mai napig is tulajdonképpen, na most ha nem tudtam például jóval a hagyományt feldolgoztam, az egyértelmű, de voltak itt például bunyavác táncok, baranyai táncok, akkor hívtunk koreográfust, és megtanította. Magyar táncokat ugye én mind ifjúság is, vagy iskolában mi nem tanultunk, de nekem, meg sokan másnak mondjuk mi köszönhetjük, ha Pacskó István Lübica tanárnő nem lett volna, akkor nem is lenne talán ez, mert ő tanított nem csak minket, nagyon-nagyon sok generációt, tehát neki köszönhető, de a sok-sok generációban, sok-sok emberből csak ketten lettünk azok, akik folytattuk a munkáját. Ez a Filákovics István, a Mohácsi Tánc Együttesnek a vezetője, meg én. Pedig rengeteg táncos volt, meg jó csapat is volt, meg mentek turnézni, meg tényleg minden, és ott is mindenfélét táncoltunk, és én úgy gondoltam, hogy ha mindenki mindent táncolt, akkor mi is mindent megtanulunk. Megtanulunk, legyen színes a műsor, és ez így volt mindig. Tehát mindig, ha például évfordulók voltak, akkor magyar tánccal kezdtük, mert többsége mondjuk magyar volt, ugye? De akkor eljött az idő, hogy tovább mentek tanulni, akkor nehezebb volt azért. Most már ott tartunk, pár éve már, hogy Szántóról már nincs, aki belép a táncsoportba, tehát elmentek már, ugye, a faluból.
0: Baján a Szerb Regionális Központban tulajdonképpen ott tartja most az Egyesület a próbáit, és hát ott készül a fellépésekre.
1: Igen, tehát tulajdonképpen egy fiú maradt Szánton, ugye, és akkor maradt pár ember még, de hát most minden pénteken jönnek Szántóra, tehát ez valahogy nem láttuk okos dolognak, és akkor tulajdonképpen megbeszéltük, mi van ez a közösségi házunk, van hol táncolni, hát akkor ott legyenek a próbák, és akkor hát Szántóról az egyfő, mit tudom én, elmegy ugye próbára, stb. És ez valahogy így elkezdődött, és valahogy gyarapodott, talán felfigyeltek, hogy milyen szépen folyik a munka. Persze ez köszönhető a László Martin Krisztófernek, ugye, mert itt járt iskolába, itt is táncolt az iskolába, amit vezettem, szerintem, vagy talán megszerette a táncot, és tudom, hogy mindig kérdezte, hogy mutassak ezt a lépést, azt a lépést, és a kollégiumban szépen táncolgatott. Hála jó Istennek, mert tehát két dolog biztos, ha én nem vállalom akkor be, hogy a magyar iskolát elkezdtem, tehát tanítani, táncolni, ugye pont az igazgató úr zenélt a másik iskolának, és nála nincs, stb., ahogy mondtam a szem elején is, akkor ha nem vállaltam volna el, akkor senki, mert sok év után senki nem jött megkérdezni, hogy segítsen, vagy szeretnék vele dolgozni, vagy valami, soha senki. Tehát egyértelmű, ha én nem kezdtem volna, nem lett volna semmi. Na és amikor már nem bírtam úgy táncolni, stb., ugye a Christopher iskolába táncolt, és akkor ment tovább iskolába, de maradt az ifjúsági csoportba, és megszerette, meg alkalmas rá, tehát nagyon ügyes fiú, tanít a táncot, ének, tehát szép hangja is van, az éneket is, és tényleg nagyon jó kezekben van az együttet, de ezt láthatom, mert nem olyan rég volt nálam, és mondja, írjál, még van név, új név van, 3-4 név, már 27-en vannak. Hát nagyon szép szám, és akkor kérdezem a táncosokat, mondom, hát így gyarapoltok, hát mondom, nagyon-nagyon örülök, hát mondják a táncosok, hát vonzzuk a szép táncokkal, meg vonzzuk a fiatalokat, mondom, hála jó Istennek, így lesz meg a csapat.
0: Azt mondják, hogy a díj kötelez, hát most jön a díszpolgára a településnek. Hogyan tovább?
1: Hogyan tovább? Hát tulajdonképpen megbeszéltük, mert van a Gyurics István a Jadré, aki a pénzügyeket, a pályázatokat csinálja. Ugye én a többit csináltam, jó, a tánca nem foglalkoztam pár éve már, mert a térdeim, hát eltáncoltam őket, na mindegy. És ugye a Krisz tovább folytatta, de besegítettünk, amit tudtunk, stb., és akkor mondtuk, hogy ezt az évet megcsináljuk, tehát októberben jár a mandátumom, és akkor már előre mondtuk, hogy le fogunk mondani, hogy ha megjelenek a pályázatok, ugye nekik kell most átalakítani, elnököt találni, meg mit csinálnak, tehát egy egész más, de különben ez már tényleg nem az én világom. Nagyon ügyesek, minden rendben van, de én más csináltam, tehát más világ is volt, talán jobban szerettek, meg jöttek, mert nem volt telefon se nagyon, meg elszorakoztak a tánccal, mentek fellépni, ez nagy öröm volt. Most is el vannak, de mégis az igazság az, hogy más világ van. Tehát én ezt már nem vállalnám be, meg én gondolom, hogy elég sokat tettem.

0: A Baranya megyei Szent Lőrinc városa negyedszázados hagyományát folytatva rendezte meg egy hete a 25. lobby partit, a Dél-Dunántúl egyik meghatározó gazdasági és társadalmi eseményét. A rendezvény ötletgazdája és elindítója dr. Győrvári Márk egykori polgármester volt, aki fontosnak érezte a párbeszéd fenntartását, a kapcsolatok építését, valamint az együttműködési lehetőségek megtalálását. Ez a recept bevált, sőt, sikerült horvátországi partnereket is ide csábítani. Füri Tamás interjúját hallják.
1: 25 éve kezdődött. 25 évvel ezelőtt éppen csúcsosodtak a problémák itt nálunk, és polgármesterként végignéztem, hogy nekem számtalan helyre kell eljutnom, különböző minisztériumokba, és hogyha 30 napon keresztül járok folyamatosan, akkor tudom esetleg végigláttam, de ez egy fél évbe telene. És az óriási veszteség. Azt gondoltam, hogy mi történne akkor, hogyha meghívnám ezeket a minisztereket, államtitkárokat, de hozzánk. És csodája, találtunk rá egy megfelelő körítést, egy alibit, és eljöttek ide hozzánk. Na most ez adta a lökést az első rögtön, amikor utána már rendszeresen csináltuk, és egyre bővült az egész. Úgyhogy amikor a legnagyobb létszámban voltunk itt, akkor 1300 személy volt itt, hozzá kell tennem, ez mind felső vezetők voltak. Nem csak politikai vezetők, hanem gazdasági vezetők, színházaknak a igazgatói. Ez az érdekes, tehát nem csak egy szűk kör, mint egy ipari vásár például, hanem itt a tudománytól kezdve a gazdasági életen keresztül intézmények, szakintézmények, igazgatási intézményeken keresztül polgármesterek, tehát mindenki itt van. Mert mindenki talál valahol egy kereszteződést a másikkal. A politika talál a gazdasággal, a gazdaság talál a színházzal, vagy akár mással. Tehát mindenütt van egy valami találkozási pont, ahol éppenséggel lehet ütköztetni érdekeket, vagy érvényesíteni az érdekeket.
2: Önnek horvát gyökerei vannak, és ezért fontosnak tartotta, hogy a határmenti térségből az ön barátait, üzleti partnereit és az önkormányzattal kapcsolatban lévő horvátországi önkormányzatokat is bevonja ebbe a rendezvénybe. Ez sikeres volt?
1: Nagyon, hiszen most is magas diplomáciai szinten vannak vendégeink. A határ az évtizedeken keresztül elválasztotta két területet. Voltak rokonok, barátok, akiket elválasztott a határ. És nem csak személyes dolgok, hanem most gazdaságilag is. Ha meghúzunk egy határt, akkor blokkolja a fejlődést és fejlesztést, mert az merevé teszi azt a területet, és visszafogja. Viszont, hogyha van egy átjárási lehetőség, pont a különbség és hasonlóságú azok, amik aktív fejlesztés jelenthetnek. Így történt meg, hogy ezt kibővítettük, és azóta több ilyen fejlesztés is történt. Horvátországban egy nagy hotel épült, nálunk építettünk bicikliutat ebből, múzeumot fejlesztettünk, és minden más a határ átnyúló programokból. Ha így nézzük, akkor a lobby partnerek ilyen hatásos volt, mert onnan is jöttek, és most is vannak vendégeink Horvátországból.
2: Ezek a találkozók azért is fontosak, mert a modern világban Facebookon keresztül kommunikálnak az emberek, de itt szemtől szembe el tudják mondani a véleményüket, érdekegyeztetés és érdekütköztetés van. A mai világban ez nagyon fontos.
1: Érdekes most kitérni egy foci meccsre. Más egy foci meccset televízióban látni, és más akár egy kisebb szintű foci meccsre kimenni, más a hangulat. Magával ragadja az embert. Képernyő előtt egészen más a helyzet. Most ugyanerről beszélünk, tehát a gazdaságban is. A vásárokat is azért rendezzük, nálunk is ahogy a gazdasági vásár, és most egyre jobban bővítjük, mert kiderült, hogy vannak digitális vásárok egyébként, de az nem fogja visszaadni a traktornak a hangját, a traktornak a szagát, a marhának a bőgését, minden más. Más, amikor személyesen látja az ember. Tehát üzleti partnerek is. Mások látják egymást szemtől szemben. Hogy tudja, hogy ugyancsak hiteget, és igen, veszek két traktort, veszek hármat, de amikor konkrétan látják egymást, vagy ahogy azt mondja, hogy igen, ebből sikeres üzlet lesz, időt takarítunk meg a bizalom építésével, meg sok sikert tudunk elérni.

0: Szeptember 26-án ünneplik a szlovákok betelepülésének 325. évfordulóját Oroszlányban. Jövő szombaton délután 3 órakor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központban megnyitják a 325 éve Oroszlányban című kiállítást, majd ünnepi gálaműsor következik. Augusztusban már megismerhette a nagy közönség a kiállítás egy részét a 31. oroszlányi falunapon, ahol a programok középpontjában a helyi és a szlovák hagyományok, kulturális értékek álltak. Főzőversenyt, valamint zöldség, gyümölcs és virág kiállítást is rendeztek. A falunap fő szervezője idén is az oroszlányi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke Szabó Istvánné volt, akivel Makai Ildikó beszélgetett.
1: Az idén 31. alkalommal rendezzük meg a falunapot Oroszlányba. Oroszlányba, városba, de viszont Oroszlány falusi részén. Azon a részén van most is a tájház, meg a falusi kultúrház, ahol valamikor régen, amikor csak falu volt Oroszlány, volt a főutcája. Idáig azt lehet mondani, hogy amíg az időskorúak éltek, azok örültek legjobban a falunapoknak, mert hát ott legalább összejöttek mindnyáján, és akkor egy kicsit beszélgettek, és visszaemlékeztek a régi időkre.
2: Az imént egy kiállítást is megnyitott, Oroszlány 325 éves történetéről.
1: Igen, egy ilyen előzetest próbáltunk most a falunapon azért összeállítani, csak azért, hogy oda csalogassuk szeptember 26-ára jó népet, a hazaiakat, a külföldieket is, hogy velünk együtt színvonalasan megtartjuk a 325. évfordulóját a Városi Kultúrházba, a színházterembe, ahol is a hazai anyaországi szlovákokkal együttesek fellépnek, de visszahívjuk azokat, akik elszármaztak Oroszlányból, és azoknak pedig egy kis beszélgetés, egy kis filmvetítéssel az evangélikus temetőkerbe a ősöknek a megkoszorúzása virág letételével kedveskedjünk, és akkor együtt azért szórakozzunk, és együtt emlékezzünk a régi időkre. Szeptember 26-án ünnepeljük a 325. évfordulóját annak, hogy a mi őseink ide letelepedtek. Ez a terület 150 évig teljesen puszta volt a török dúlás után, és Eszterházy Antal gróf, aki a Majkon akkor volt a tulajdonosa, ő hívta meg Nyitra, Trencsin, Pozsony és Mijava környékéről az evangélikus családokat, hogy először ő nála a földbirtokain dolgozzanak, utána pedig kaptak kedvezményt ahhoz, hogy házat építsenek. Volt saját szlovák lelkészük is, és hoztak tanítót is maguknak, úgyhogy úgy tudják élni az életüket, mintha otthon lennének.
2: Idén is a falunapra meghívták a szlovákiai testvérvárosuk képviselőjét, Vágsejéről.
1: Igen, Vágsejével már nagyon régóta van együttműködési szerződésünk, és azokat évről évre hívjuk a nagy rendezvényeikre, erről le van mindig fektetve egy együttműködési szerződés, hogy milyen napra. Hát az idén aztán a falunapra kértük, és akkor a 325. évfordulóra, most az idén falunapra csak akkor a Szonyicsko női énekat hívtuk meg, a szeptemberben pedig a polgármestertől kértük a legjobb folkor együttesüket, a Salant, hogy jöjjön, és akkor egy jó kis 40 perces műsorral kedveskedjen az oroszlányieknek.
2: Mondta el Szabó Istvánné, az oroszlányi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke. A falunap fontos része volt a megemlékezés és a koszorúzás. A résztvevők a Topolyak útnál, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kultúrház előtt is lerótták tiszteletüket, megkoszorúzták többek között Varga Mariska néni emléktábláját is, akinek közösségépítő és hagyományőrző munkája máig fontos része az oroszlányi szlovákság emlékezetének. Az oroszlány kultúrájáért díjat idén József Belicki, Vágsejje polgármestere vehette át.
3: Mit jelent önnek ez a díj? Mióta tart ez a testvérvárosi kapcsolat?
4: 1993-ban voltam itt a városban. Az volt a persze, hogy figyelem a szlovák kisebbség életét, és ismertem, emlékszik még a Maris nénire is, aki itt igazán nagyon szívből tartotta a tájházat, ezt a szlovák hagyományt, és most szintén nagyon örülök neki, hogy a Szabó Betka ugyanúgy szívből egész életét vele tette, ahogy fejlesz-e a tájházat, a szlovák falut, és nagyon-nagyon örülök neki.
2: A délelőtti főzőversenyt ez alkalommal A komáromi veterán jármű kedvelők baráti társaságának csapata nyerte meg.
5: Bombisz Katalin vagyok, a komáromi KPHV veteránklub alelnöke. Idén először jöttünk el erre az eseményre, meghívásra. Egy közös klubtagunk hozta össze két veteránklubot, és hát ők hívtak meg bennünket erre az összejövetelre.
2: A mai napon önök nyerték meg a főzőversenyt, mit készítettek?
5: Székely káposztát készítettünk knédlivel. Háromfajta knédlit hoztunk, bögrés knédlit, sima házi kelt tésztás knédlit, és hát egy üzletit is hoztunk azért, hogy legyen elég.

0: Szeptember 7-én a kétegyházi román nemzetiségi általános iskola és óvoda adott otthont egy nemzetközi tudományos kutatáshoz kapcsolódó szakmai találkozónak. A kutatás középpontjában a magyar-román határvidéken élő nemzetiségi közösségek múltja és jelene, valamint társadalmi, kulturális és identitás formáló szerepének változása állt. A beszélgetések után a kutatók felkeresték a kétegyházi román tájházat, valamint a román ortodox templomot. Zombainé Szarka Mária, az iskola egykori pedagógusa, már több éve gondozza a gyűjteményt, és mutatja be a vendégeknek a helyi román közösség értékeit. Bauer Ádám riportja.
1: Természetes, hogy készenlétben kell olyan szempontból állni, hogy ha bárki, aki erre jár, látni akarja, tudni akar róla, akkor én bármikor rendelkezésre állok nyugdíjasként. Így különösen is gondozom is a tájházat, gyűjtök is, tehát gyűjteményem is van. Az öltözetekről készítettünk és fölöltöztettem hagyományos román parasztviselet, mert nekünk magyarországi románoknak nem volt úgymondott idézőjelbe tett népviseletünk, ilyen színes, hanem nagyon-nagyon szép fehér, riselt alsószoknya, fekete szoknya, kötény, rajtos selyemkendő, és fehér, nagyon-nagyon szép blúz, ingvál mondanánk, de mi úgy használjuk, hogy blúz. Ez a blúz 1850-ben jelent meg először a Regélő című folyóiratban, mert itt jártak kutatók kétegyházán, és a kétegyházi románokat találták a legnagyobb létszámú magyarországi közösségnek. És a monográfia írója Johann Josef Ardelján, ő pedig 1895-ben leírta ugyanennek a blúznak, hogy ilyen blúzokat viselnek ma is, már mondja ő az 1895-ben, ilyen blúz viseltek a lányok, ami nem egy egyszerű vászon blúz, hanem flitterekkel díszített és kiriselt díszítésekkel. Úgyhogy ez fantasztikus. Én kértem, sokszor kérek mindenkit, aki tehet érte a táncosokat, meg az igazgatónőt, hogy próbálják ezt a blues megcsináltatni, mert ez az autentikus viselet. Tudom, mindig ezt kapom válaszként, akarják, nincs pénz. Ez
2: így szokott lenni.
1: Ennyi.
2: És most elmennek megnézni a tájházat?
1: Eljöttek és megnézték, és teljesen el voltak ájulva, hogy micsoda dolgot és milyen berendezést, és hogy tartották rendbe a portájukat a paraszt emberek.
2: A tanárnő mióta vállalt ezt a feladatot, a tájházat?
1: Feladatként az országos önkormányzatban megválasztottakként kaptam.
2: És napi 4 órában a jövőben
1: így van,
2: is
1: így van, bármikor. Volt olyan csoport, aki este 8 órakor jött, volt olyan, aki délbe. Tehát ez teljesen én rendelkezésre állok, nyugdíjas vagyok, úgy osztom az időmet. Sőt, olyan is volt, hogy csak bekopogtak, hogy itt vannak. És akkor mit tudsz csinálni? Hát akkor elmész, és megmutatod,
2: szívesen.
1: És szívesen.

0: A Baranya megyei Óbánya település egykor Messzeföldön híres volt a fazekas mestereiről. A falu jellegzetes edényei mélybarnák, mélytűzűek és gazdagon mintázottak voltak. A II. Világháborút követően azonban a fazekas termékek utáni kereslet visszaesett, így egyre kevesebb mester maradt a faluban. Tejmel Szinti azonban megörökölte ezt a mesterséget és a tehetséget is hozzá, így a mai napig hagyományos és modern tárgyakat is gyárt. Az óbányai sváb fazekasság mai modern képviselőjével Arnold Krisztina beszélgetett.
1: Egy pici német bemutatkozással kezdjük.
2: Ich bin Cynthia Tejmel, bin Keramikerin und ich wohne hier in Óbánya.
1: Hát ez annyira jól megy, hogy kár átváltani magyarra. Hogyan kezdődött ez az egész kerámia munka?
2: Nálunk ez egy családi hagyomány, és már egész kicsi korom óta, 5 éves korom óta ülök a korongnál, és még nem ért le a korong aljához a lábam, ezért a kezemmel tekertem a korong fejét.
1: És kik tanították ezt?
2: Először a nagyapám, illetve én még nagyon pici voltam akkor, de őt láttam mindig a műhelyben. Utána édesapám, és később a művészeti szakközépiskolába jelentkeztem, oda föl is vettek. Ott egy kerámikus vizsgát tehettem 5 év után, és utána pedig 3 évig jártam a művészeti karra ide Pécsre.
1: Mi volt az, ami ebben a munkában megfogta?
2: Nagyon szeretem az agyag illatát is, a színeket is, és hát ugye amikor megálmodok egy formát, és a végén egy kész terméket kapok, az azért a legszebb benne.
1: Hogyan tekint erre? Tehát a régi óbányai hagyomány, a családi hagyomány, hogyan tekint erre a munkára?
2: Én sose láttam a termékeimet másnak, hanem azt hiszem, hogy ez a hagyománynak a továbbvitele, továbbélése, amit én képviselek.
1: Mennyi maradt meg? Motívumokból esetleg, a régi formákból?
2: Még vissza-vissza köszönnek azért, de igazából most már egy saját vonalam van, amit képviselek.
1: Amikor a hagyományról van szó, az mennyire tudatos még, hogy azért egy icipici megmaradjon?
2: Teljesen tudatos. Igen, az teljesen tudatos. Igazából követelték is, hogy ez megmaradjon.
1: És akkor ennek könnyű volt engedni, hogy na maradjon egy hagyományos tányér, meg esetleg egy kugló?

0: Hogyan néz ki egy mai kerámikusnak a mindennapja? Hogyan kezdődik egy nap? Hogyan zajlik egy nap? Korán kell öltelme, Szintia?
1: Igazából változó, ahogy a munkám sürget, vagy ahogy egy ötlet motoszkál a fejembe. Átöltözök, és odaülök a koronghoz. És hát ugye készítem az első próbadarabokat, akkor, hogyha tetszik, akkor azt viszem tovább, hogyha nem, akkor leszedem, összegyúrom, aztán megint fölkerül egy darab agyag a korongra, és akkor ezt addig, ameddig ki nem forr az a tárgy, amit én szeretnék végül.
0: Azt mondta, hogy nem is nagyon rajzolgat, hanem inkább rögtön kipróbál. Ez általános, vagy ez inkább önre jellemző?
1: Hát igazából sok év gyakorlat után, amikor az embernek a kezébe már benne vannak a mozdulatok, akkor igazából könnyebben megy először elkészíteni azt, ami a fejünkben van, és hát ez most már így megy nálam.
0: Mi a cél igazából ezzel a kerámikus élettel?
1: Hát magamnak is ugye szeretem készíteni, de főleg azt szeretem a legjobban, amikor egy valaki bejön, és beleszeret a tárgyamba, és akkor azt a magáénak akarja, az azért nagyon jó érzés.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Szeptemberben a harmadik nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak Herceg Szántó díszpolgáráról, Kózichné Csátich Éváról, a 25. szentlőrinci lobbiparti rendezvényéről, a szlovák betelepülés jubileumára készülő oroszlányiakról, a kétegyházi román tájházról, valamint az óbányai sváb fazekasságról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. A szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

Öst ki a nyelved. Iván Stripka szlovák költő verse, fordította Tóth László. Az utolsó udvari bolondod vagyok. Futok, bár nem mozdulok. A bolondod vagyok, ki az árnyak hajlongását lesi a kerítések tövében, a mágiák tüzében és a szavakon túli lángoló utak mentén. Megyünk, utazunk. Nem messze az elhagyott benzinkúttól egy csendes út mentén egy fiatal falángol. Egyetlen lobogás az egész. Árnyék a vattáncot jár. Sziszeg a lomb, pattog a fa, és erősödik a szél. Hagyjuk mellette csendtől repedezett kőtopánjaink, s menjünk tovább, gondolatban, hisz nem mozdulunk. Az énem és a fa ferde árnyéka, s mögöttünk süket madár elnyűtt és összevérzett gyerekcipőnkben, meg fakó, vékony héjú hallgatak tojások. Ám a héj mögött a mágus szenvedélyes nevetése. Csak ölsd ki a nyelvet, kedves babám. A mágiát nem harsogott túl. A papírfalán a lobogó árnyékodat sem. Az átok visszáján. A papír túloldalán.

0: Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofi ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicki magázin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 19-e szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

A Detti Picasso örmény rock zenekar. Két alapító tagja, Gaia és Karen Harutunyán. Ha Dzsiván Gáspárján az örmények melankolikus természetét tükrözi, a System of Dawn pedig az ellenkezőjét, akkor a Detti Picasso eme két érzésvilág ötvözetét nyújt.

0: Az örmény népzenei gyökerekből építkező szerzemények mellett régi klasszikus számokat is előadnak. Gaját és Karent a hárfás Anasztázia és a dobos Porteleki Áron kísérik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.